Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel nappal.
3: Macaroni, spaghetti.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: A Retronet Rádió.
1: Jó szórakozást!
2: Welcome, my son. And what brings thee to the gates of heaven?
3: Well, it all started like this.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words!

0: Music. Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: 2026-ban is együtt. Poptarisztja.hu, a nosztalgia hangja.
1: Piano player, do that pad, yo.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.
2: Of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. Dragon's Lair.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Lotta. Máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene. Kiss Zoltán Zero műsora.
1: Na hát akkor sok szeretettel köszöntünk mindenkit, minden hétfőn este 8-tól ingyenes, személyes numerológiai, számmisztikai elemzésekre van lehetőség. De adás elején Évi feleségem született, Simonyi Éva született, asztrológus is itt szokott lenni, aki az aktuális bolygóállásokról fog nekünk hasznos információkkal szolgálni. Hallgatunk, Évi?
2: Igen. Na hát ez a hét nagyon jó. Kezdődik, per hétfőtől egész csütörtökig egy nagyon jó harmonikus fényszögbe kerül a nap és a Jupiter, ez a szextil. Viszont ez csak akkor működik, hogyha teszünk érte. Ez egy személyes szerencse fényszög, akinek a születési képletében ez van, akkor egész életében szerencse kíséri, de akkor is tenni kell érte, tehát a semmiből lesz a semmi. Tehát mondjuk, hogyha kinyílik egy kapu, akkor azon be kell menni, vagy be kell dobni egy lottószelvényt a megfelelő időpontban. Ilyenkor eredményeket érhetünk el mindannyian, ha kellőképpen bízunk magunkban, és akkor szerencsések leszünk. Ez csütörtökig fog tartani. Egyetlen problémát az okozza, hogy ez a Skorpióban van, ez az összeállás, ami viszont egy kicsit megronthatja a hangulatunkat, mert a Skorpió uralkodó bolygója Plutó, az végletekre hajlamosít, és van egy hosszú távú hatású fényszög is, amit már 2-3 hete mondunk, hogy a Marssal szemben áll a Plutó. Na, hát kedden a Skorpióba lép még a Hold is, úgyhogy ez a kiválasztó szervekre hat leginkább, és ilyenkor javasolt a rostban való táplálkozás az egészséges bélflóra megtartása érdekében. Erősíti a hatást, hogyha a köldökünket ilyen körkörös mozdulatokkal masszírozzuk, és ez még az öregedést is hátráltatja. Tehát igen jó hatása van. Skorpió holdkor meg még inkább. Szerdára virradó éjjel a hold belép a nyilas jegybe, aminek a jegyura Jupiter, ami az előzőekben elmített napszextil Jupitert még erősítheti. Csütörtökön még mindig van ez a harmonikus fényszög, és az önbizalmunk erősebbé válhat, barátságosabbak is lehetünk. A kínai asztrológiában pedig ez egy alapozó nap, ami azt jelenti, hogy amit aznap kezdeményezünk, az fix, hogy hatásos. Pénteken már jönnek a negatív fényszögek, a Vénusz és az Uránusz között lesz egy feszítő fényszög, ami megzavarhatja a hangulatunkat, kis feszültséget okozhat a kapcsolatainkba, viszont mellé társul egy jó fényszög is, a Mars trigona Szaturnusszal. Ez több felelősségtudatot és kitartást ad ilyenkor. Ilyenkor érdemes rendszerezni a dolgainkat, mert összeszedettebben tudunk tevékenykedni. Szintén pénteken a retrográdból a Plutó, ami eddig hagyott nekünk lehetőséget, hogy bepótoljuk azokat a dolgokat, amit eddig nem csináltuk, viszont most előre indul, ami váratlan eseményeket hozhat, és van esélye annak, hogy berobban valami az életünkre, életünkbe, amire eddig nem számítottunk, vagy esetleg még lehetetlennek is tartottuk. Délután a hold belép a bak jegybe, ez alkalmas szőrtelenítésre és bőrápolásra. Szombaton már a hold kvadrátot fog képezni a Szaturnusszal, ez egy rossz fényszög, ez kis feszültséget fog megint vinni a harmonikus kapcsolatokba is, és ezt tetézi a hold és a Mars negatív fényszöge, ugye a hold az érdemek, a Mars a tevékenység, de negatív oldala az agresszivitás. Tehát kicsit fogjuk vissza magunkat szombaton, mert fölöslegesen ne konfrontálódjunk. A vasárnapi hatások is ugyanezek, és az a retrográd Vénusz, amit szintén említettünk már két hete, az még mindig érvényesíti a hatásait egészen november 13-áig, és felszínre hozza a vágyakat, tehát jobban vágyódunk édesség iránt, szerelem iránt, ami nem baj, viszont a vásárlás iránt is jobban vágyódunk, és azért mondtam, hogy ott is jobban nézzük meg, hogy mit akarunk venni, vagy majd vissza kell vinni. Végezetül még annyit mondanék, hogy nincsen rossz időszak, mert az univerzum segítségével megkapjuk az összes kívánságainkat, ha szívből tudunk kérni, és hiszünk magunkba.
1: Na hát ezek elég jó hírek is. Hát nyilván az élet nem egyszerű, vannak nehézségek
2: is. Ilyen hát ilyen ritmuszavaros.
1: Évi, köszönjük, hogy elmondtad ezt a heti előrejelzést. Jóval tartjuk magunkat hozzá, és esetleg
2: akkor szép estét.
1: Figyeljünk oda, amire kell, és örüljünk annak, ami esetleg segít minket abban, hogy az életünket jobban élhessük, vagy éppen jobban érezhetjük magunkat.
2: És használjuk ki a lehetőségeket azokon a napokon, amit most említettem.
1: Hajrá!
2: Sziasztok!
1: Köszönjük, várj, a mikrofon ne vidd el. Azt akkor kikapcsoljuk gyorsan. Jön egy pillanat türelmet már is. Bocsánat, kikapcsoljuk, Évit meg visszaveszem, igen, mert közben figyelnem kell mindenre, hogy mi van bekapcsolva, és mi nincs bekapcsolva. Úgyhogy elemzés képlettel, akkor viszont igen, jövök én. Akkor, és lehet engem hívni többek között, de itt van a üzenőfalokon, itt lehet küldeni adatokat. Látom, hogy Barta Szilvia hallgatónk az első, 91. november 8-án született. Tudnék-e a mostani jövőre egy kis elemzést kérni? Merészemről szívesen, kedves szíve, de elmondom az aktuális információkat azért, ugye, hogy a poptanicia.hu számisztika üzenőfalára is jöhetnek üzenetek. Bizonyám, jöhetnek, bizony, igen. És itt meg az élet közvetítése. És ugye itt a YouTube csatornámon is, ugye itt az üzenőfalra jöhetnek az üzenetek, de ami a legfontosabb, hogy van egy nem emelt díjas telefonszámunk adás idő alatt. Úgyhogy ha ezen hívtok, akkor tudunk beszélni egymással személyesen. Plusz 3630 8865 150 ez a telefon, és ugye ha Viberen hívtok, akkor teljesen ingyenesen tudunk egymással beszélni, hogy hajrá, szól a telefon, ki van próbálva, hívjatok ezen nyugodtan. Amíg pedig nincs telefon, mert ugye hangsúlyozom, hogy a telefon mindig elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetekkel szemben, addig pedig nézném Barta Évát, Barta Szilvia, bocsánat, drága Barta Éva, az más, ő más. Na, közben Hugh Jackmannek is ma van a születésnapja, 68-ban született, mint látjuk, nem akármilyen képlet, ez 10. hó 12, 28-as, 10-es, 1-es. Hát ez a sok egyes szám, ez a napszám, ez a vezetői képességet jelenti. Nagyon jó a képlete egyébként, főleg egy férfit illetően. Nyilván nem őt elemzem most, de csak úgy érdekességképpen mutatom nektek, hogy Luciano Pavarotti szintén, azért nem akár ezek az egyesek, azért hozzák a vezetés képességét, meg a lehetőségét, meg az egót is. Luciano Pavarotti 1932, 10-12, 19-es, 10-es, 1-es, és ugye minden egyes beírunk ide, nem kevesebb, mint 6 darab 1-es van ebben a képletben is. egóhegyek is, mondhatnánk, hogy nincs akkor önbizalom a Luciano Pavarottinak, mert itt hiányzik az ötös, meg egy csomó minden, de azért világsztárként éli az életét, hál' Istennek. Azon kívül Ferenczi Gyuri, ugye az ismert kitűnő zenész, énekes szájharmonikás, ő is, milyen érdekes 68-10-12, ő is 28-10-1-es, milyen érdekes. Ezek az egyes számok hozzák az akaraterőt a kreativitás mellett is, és a kitűnő festőnek, Gulácsi Lajosnak is ma lenne a születésnapja, ő 1882-ben született ezen a napon, és 23-as és 5-ös a sorsmisszió száma, viszont a nevében hihetetlen kreatív energiák vannak, mint látjuk az egyes névszám is. Azt jelenti, ami a sorsunk alakulásában is szerepet játszik, hogy vezetőként jelenik meg a külvilágban, egy napszerű emberként. Na, egyről ugye, néhány érdekesség a mai születésnaposokról, de akkor írom, hogy Barta Szilvia, azt mondja, hogy már is írom. Barta Szilvia megvan nekem, november 8, és már is meg vagyok a képetével. Hoppá, és más le is fogyott a programon, bocsánat, egy kis türelmet kérek, mert mikor nagyon sok, több képlet van megnyitva, és véletlen az egérre rosszul mozdulok, akkor pedig egy kicsit össze tud esni a rendszer, de egy másodpercen belül kijavítom az egészet, úgyhogy ezzel semmi probléma nincsen, és már is nézem Szilviát, és megnézem, hogy mit kérdezett. Úgyhogy kedves Szilvia, 91. 11. hó 8-án született, és visszakapcsolok most az üzenőfalra, azt kérdezi, hogy tudnék-e valami most a jövőre kis elemzést kérni? Hát Szilvi, ugye most lesz a születésnapod, és mutatom is az egérrel, mert itt van az egér is, hogy ezzel tudok figyelmet irányítani arra, miről beszélnék. Hát csak mindjárt közben, hogy menjen az adás normálisan, igyekszem itt mindent a lehető legjobban kezelni. Na, kedves Szilvia, november 8, ugye most maradjunk annyiba, hogy akik november 8-án születtek, mint Deál B. Gyula barátunk is. Most még az egyes éved van neked is, és de hát ugye mindig a születésnapunk a sorsforduló, mint tudjuk, és ugye 2026-tól már írom, már nézem is, már csak bocsánat, nem így van, hanem mit kell átkapcsolni, bocsánat. Az algoritmusokat, ugye jön november 8-tól a 2-es számú személyes éved. Ha az egyes évben jó dolgok indultak el, ugye, mert az egyes évben azért 9 évre előre megírhatjuk a jó sorsunkat. Tehát nagyon fontos, nagyon nagy jelentősége van az egyes évnek, hogy mit indítunk, mert az hosszú távon működik. Sőt, nem tudom, kedves Szilvi, milyen a párkapcsolatod, de ha akinek nincs párkapcsolat, az egyes évben szintén, az egyes évben kötött kapcsolatok ugye hosszú távon tudnak működni, az egyes év lehetőségében ez is benne van. És az egyes év, ami most ér véget számodra, ez a karrierben is jó lehetőségeket hoz. Tehát ha nem változik a munkahely, akkor a munkahelyen belül egy előrelépés, jobb pozíciót kaphat az ember, vagy pedig egy új munkahelyre is lehet szert tenni. A 2-es év viszont azt jelenti, az már nem olyan könnyű, mint az 1-es év, ha bár az 1-es év eredményei még jöhetnek, ez benne van, de a 2-es szám ugye a holszáma, ami azt jelenti, hogy jól kell viselkedni, és egyedül már nem megy, mert az 1-es évben lehetett még egyedül indítani energiákat, dolgokat, és jó esély volt arra, hogy ezek eredményt is hoznak, de a 2-es év már nem arról szól, itt jól kell viselkedni, együtt kell működni, és másokkal kell együtt működni, mások nélkül már nehezen mennek a dolgok. Úgyhogy a sors sem segít igazából nagyon a 2-es évben, és vigyázni kell, jobb, ha az ember a háta mögé néz, mert ilyen 2-es év arról híres, hogy ilyen hosszú hátulról jövő támadások is jöhetnek. Úgyhogy nem mindenki olyan őszinte, a 2-es évről beszélek, kedves Szilvi, és a te személyes évedről. Sőt, mondanám is, hogy akik november hónapban 8-án, 17-én és 26-án, mert ugye ezek is 8-as napok, a számok összeadásából 8-as kapunk, ugyanaz az eredmény. Úgyhogy rájuk is vonatkozik ez az információ, ezek az információk, de azt mondom, hogy ilyenkor tényleg jól kell viselkedni, mert nem az van, amit mi akarunk, ez jól tudjuk a 2-es évünkben. Ezen belül pedig itt nézem a szűkebb intervallumokat is. Ugye neked a születési évszámod ugye egyezik meg a 4 hónapos ciklusnak az első 4 hónapjával, tehát a november 8-ától indulsz, akkor megint csak ez a 2-es szám jellemző energiái működnek 4 hónapon át, tehát december, január, február, márciusig, és utána sem látok olyan túlvigasztaló dolgokat. Hát a 3 hónapos ciklusaidban pedig azért pozitívabb dolgokat látok, nem látok olyan nagy problémát. De Azért a kettesével mondom, arra vigyázni kell, mert azért van benne hiba lehetőség. Van anyagi rezgése, tehát anyagi dolgokkal, üzleti dolgokkal lehet foglalkozni, de mondom a sikernek a titka az, hogy együttműködünk másokkal, használjuk a diplomáciai érzéket.

kukac@gmail.hu oldalán itt van a kérdésed, de ugye, én úgy emlékszem, hogy megírtad a kérdésed már elég régen, de valahogy nem voltál adásban, és nem voltunk egymással kapcsolatban. Hát azt kell mondanom, hogy nagyon erős és nagyon független számokat látok magam előtt a képletedet vizsgálva. És nagyon jó a neved energiája is. Hát a Barta Szilvia az a gyönyörű nő, aki az időjárás jelentéssel foglalkozik. Te nyilván nem az vagy, mert 1991-ben születtél, de azért elég érdekes az a képlet. A páratlan számokedves barátaim, hogy így mondhatnám, ugye azok férfias energiát jelentenek és független személyiséget hangsúlyozom, ettől egy nő még lehet gyönyörű. Lásd a Barta Szilviát például a televízióban. Ugyan a 8-án születtél, ez páros szám, de ez a leggyorsabb energia, ez a karrier energia. Hát, szegény Bill Gyula. Csak úgy mondanám nektek, hogy azért a Billbe, maga csoda volt az ember, hogy ilyen akaraterővel rendelkezett. Focista volt, azt hiszem a Fradiba focizott, és megsérült, és levágták a lábát. És hogy az az ember utána még milyen karriert tudott csinálni, és élete végéig ő volt a blues királya. És hát az a 8-ai születésnapi szám egy nagyon jó karrier energia. Nem beszélve a 3-as sorsmisszió számodról, ami a jó kifejezőképességet jelenti. A nulla által, az éró által felerősítve, tehát itt mindenképpen a szórakoztatás, a tanítás, neked is kedves Szilvia, abszolút áll, mint foglalkozás. Nagyon jó kis karrierképleted van. A névszámod is, persze 5-ös a névszámod, ez is média szám, mint a 3-as a Merkur, az 5-ös a Jupiter. Ez is azt jelenti, hogy ezzel a névvel te egy szerencsés emberként jelensz meg, aki szintén nagyon jó kifejező képességgel rendelkezik, és az 50-es szám az egy különleges szám, az egy különleges kapcsolatot jelent a legfelsőbb szellemi intelligenciával, tehát megyünk fölfelé, és a más dimenziókba is fel tudunk ezzel jutni akár. De azért két dolgot mondanék még, van egy két összefüggés, ami megint csak azt jelenti, hogy az én olvasatomban, hogy az van-e, amit te akarsz, és mert 4 darab 1-es van az alapszámaidban, és ez 4 darab 1-es, itt kell szoktam mondani egy kicsit viccesen, hogy itt kezdődnek az egóhegyek 4-5 darab 1-esnél, lásd Hugh Jackmannél 5 darab 1-es volt, másnál 6 is volt, és ez egy nagyon erős, kemény egyéniséget is jelent. És nincsen 2-es az alapképletedben, kedves Szilvia, ami viszont a holszám az együttműködésnek a problémáját jelenti, hogy nagyon együttműködőnek vagy kedves, mutatod magad kedves embernek, mert 2-es a külső éned, a másalanzók értéke, ami azt jelenti, hogy mi belső indítatásból milyennek mutatjuk magunkat a külvilág felé, de azért akinek 4 darab 1-ese van, és nincs 2-esed, akkor azért inkább ez a keménységet erősíti a személyiség. És az önmegvalósítás, ez a képlet, ez ebben simán benne van. Semmi gond nincs ezzel, csak ugye ennek arányában a párkapcsolat területén lehet, hogy nehezebben megy. De azért nem biztos, hogy mondom, a 2-es szám hiánya az az együttműködésnek valamilyen problémájára utal, hogy az nehezen megy, és ez hoz egy ilyen türelmetlenséget, és ha nem abban a minőségben teszik mások a dolgukat, akkor ezt elég rosszul éled meg, mert te nagyon jól tudod, hogy azért mindenkinek mit kéne csinálnia. Jó, de ennyire nem akarok belemenni a képletedbe, mert nem írtad, hogy részletes elemzést szeretnél, csak ez is egy érdekes képet, és Deák Bill Gyuláról szerettem volna mondani, hogy a Deák Gyula név is a magánzók értéke, 10-es és 1-es. A Deák Gyula 5, meg 1, az 6, 9, 10-es, jól mondom, mert hát nem egyszer néztem már a képletét természetesen. Ugye kollégák vagyunk, én emlékszem, hogy Kőbányán még gyerekkoromban, ifjúkoromban, ez már nagyon régen volt, Kőbánya ifjúsági klubban már énekelt egy blues zenekarral, és nagyon-nagyon jól volt a zenekar is, és ő is természetesen. Úgyhogy fantasztikus zenész, énekes főleg, és a Deák Bill Gyulán fölvette a Bill nevet, de ugye a Deák Gyula név betűszámértékei a magánzók értéke 10-es, 1-es. Most akinek 10-es, 1-es a magánzók értéke, az tényleg az van, amit ő akar. Hihetetlen akaraterőt jelent, és az egót a zéró által felerősített 10-es számon, ez benne van. Az akaraterőnek a sokszorosa. Tehát ez egy nagyon nagy küzdőképességet jelent, és mint látjuk, Deák Bill Gyula barátunkban ez benne is volt, és ráadásul, ha a Bill nevet is fölvette, az ívetű 9-es értékű, tehát a 10-es belsőjénből 19-es lett, és ebből is 1 meg 9, 10 és 1 meg 0, 1-esre egyszerűsítjük. Tehát ugyanaz az akaraterő megmaradt, de az eredeti nevében van az nincs lehetetlen számára. És ráadásul még a szemét is valahogy kilőtték, én emlékszem, hogy gyerekkorában, egészen fiatal, gondoljatok bele, ez egy dupla handicap, és így élte végig az életét, és hát a tehetség az mindig utat tör magának, úgyhogy hát szomorú dolgok ezek, hogy nem csak tőle búcsúztunk el, hanem például ugye a Szolnoki Peti is nagy vesztesége a magyar könnyű zenének. Na, de visszatérve Barta Szilvia

0: hallgatónk, barátunk kérdésére, ugye, mondanék egy összefüggés itt a személyiséget illetően, meg a sorsot illetően is. A november 8-ából, ugye, 2-es a november, 8-án születél, 10-es és 1-es kapunk. Ez az egyik összefüggés. A másik 5-ös a népszámod, 3-as a teljes sorsmisszió számod, ebből 5-3-8-as kapunk. Ez a két legerősebb energia, és az én olvasatomban azt merül fel ez az összefüggés, azt mondatja velem, hogy az van, amit te akarsz, vagy pedig tényleg tudsz együttműködni. Lehet együttműködni, ismerek más személyeket, akik november 8-án születtek. Nyilván más évben más a képletük többi eleme, de a te képleted egy nagyon független személyiséget mutat nekem, és mondom itt az a kérdésem, hogy az van-e, amit te akarsz, vagy pedig jó szándékkal megpróbálsz együttműködni másokkal. Nyilván okos, intelligens hölgy vagy, kétségem nincs e felől, és megvan benned a jó szándék is, mert akinek 21-esből kijövő 3-as a magánzók értéke, ez nem értelem, hogy szerencsés szám a 21-es szám, mert ez nem olyan 3-as, mint a sorsmisszió számod, amivel az ember nagyon meg akarja mutatni magát, hogy tényleg az én sikerességemről szól minden. Ez a belső énben ugye a kétegyű számok azért fontos információt mutatnak egy numerológus számára, ezek a részletek, de jut eszembe, itt van ebben a könyvben, a 16. kiadást tartom a kezemben, ebben minden információ benne van, ez egy alapkönyv, úgyhogy bármikor megnézhetitek a saját képleteteket is. Már csak azért is mondom, jut eszembe, használjátok az ingyenes számisztikai kalkulátoron, csak beírod a neved és a születési dátum a számait, és egy 6 oldalas elemzést elolvashatsz magadról, vagy bárki másról, vagy pedig van ott egy professzionális kalkulátor, ami egy 13 oldalas, sokkal részletesebb elemzést is ad, de az ingyenes is nagyon jól működik, használd egészséggel, és a 21-esről szeretem volna mondani, hogy azért ez a 3-asok eleve sikeresek akarnak lenni, ez egy nagyon pozitív életfelfogás, ami nekem nagyon szimpatikus, legyünk azok, csináljunk valamit, kezdjünk valamit itt ezzel az élettel, ezen a föld nevű bolygón, de a 21-es szám azért jó, mert itt elő van a 2-es szám a hold, ami egy jó együttműködés is jelent. Tehát az illetőben van odafigyelés, a másokkal való jó kapcsolat kialakítására is van esély, van benne segítségnyújtás is például. És van benne egy ilyen elegancia, egy ilyen királyi vér, egy jó ízlést is jelent, egy jó megjelenést is jelent. Úgyhogy a barta szíviákat nem kell félteni, ismerjük azt az időjost. Szerintem a piparta szíviánk is hasonló kvalitásokkal rendelkezik. Biztos vagyok ebben. Na jó, nem akarok többet beszélni róla, de mondom, a 2-es éved van, kedves szívi, vigyázz, mert nem az van, amit mi akarunk a 2-es évben, úgyhogy viselkedj jól, és akkor ez a siker titka. 91-ben születtél, az szép. Nem is hiszem el, akkor már lehet, hogy 35 éves vagy. Lehet az. Hát igen, mert aki 90-ben született, az 36, akkor az ilyen matematika. Úgyhogy ha jövőre lesz 4x9 éves jövőre, az is egy nagyon fontos sorsforduló lesz, az megegyezik a sorsmisszió számoddal. A 2028-as esztendő gyakorlatilag, mert ugye te novemberben születtél az év végén, tehát 2027 november 8-tól lesz 3-as éved, ami viszont nagyon-nagyon pozitív tud lenni, és sikeres, de hát az most jön a 2-es, még arra vigyázni kell, és együtt kell működni, mint mondtam. Na, kedves barátaim, akkor nézzük meg, mi van itt a üzenőfalom. A következő üzenet küldője azt mondja, Pacári Edit, ha jól veszem ki. Azt írja, hogy üdvözlöm, kedves Zoltán, 69. január 4-én születtem Siklóson, sajnos a pontos órát nem tudom, valamikor délután. Hát, nyilván ugye a feleségem születésimony Éva által meglehetősen napi érintettségben vagyok a horoszkóppal is, de és ha valaki, mit tudom én, január 4-én születik valamikor délután, hát akkor el tudom képzelni, hogy a napja hol lehet, és akkor ebből ki lehet számítani a nagyjából, hogy milyen asztendense van az illetőnek. De most ebben nem menjünk bele, pláne, hogy nincs is óra perc, mert mondom, én magyarunk csak a numerológiánál, ez az én tudományom. Néha ki tudok tekinteni, szívesen is egyébként, mert borzasztó érdekes az asztrológia is. Úgyhogy társtudományok vagyunk, és mind a kettő az önismeretben és az élet mélyebb megismerésében segít bennünket. Tehát kedves Pacári Edit, ezt a nevet írom, mert nem írtad ide a teljes nevet, azt írta Barta szívő, hogy nagyon köszönöm, szívesen részemről. Hétfőn este azért vagyok itt, hogy segítsek annak, aki hozzám fordul. Beírom, hogy Pacári CZ-vel és sima I betűvel, beírom, hogy egy Pacári Edit, jó? Mindjárt akkor megcsom a képleted, egy kis türelmet, csak nagy itt az egérrel valami galibát csináljak. Azt mondja, hogy Pacári és Edit. Pacári Karcsi volt a generálnak a gitáros egy időben, ha jól emlékszem. És születtél, most vissza kell tekintenem, bocsánat, mert azért agyilag ilyenkor azért nagyon sok helyre kell figyelnem, és figyelnem kell arra, hogy ne hibázzak. 690104, már is írom, 1960, bocsánat, 1969, 01 és 04, és már is a B betűt levonjuk, a kicsit tovább bekerült egy B betű a névben, de meg vagyunk. 6901 és 04, kérem szépen. És biztos vagyok abban, hogy ez most jól számítottam, de biztos, ami biztos, nem szeretnék hibázni. 6901 04. Jó, utálagálláshoz értem, kicsit nehéz a döntés. Jó lett volna, megírod, hogy miben döntsünk, miben kell döltened, de ettől függetlenül nekem is van véleményem, a képleted látnám. Először is január 4-én születtél, tehát akik január hónapban 4-én, 13-án, 22-én és 31-én születtek, mindennyiuknak hatos éve van, hatos számú személyes éve van, és a hatos év pedig arról szól, hogy ugye ez az otthonról szól, az otthon szépítéséről, a hatos szám a Vénusz bolygó. Ilyenkor az emberekben ösztönösen felébred a harmónia iránti vágy, hogy díszítsék, szépítsék az otthonukat. Tehát abszolút itt van a lakásfelújításnak és a házfelújításnak is az ideje, ha nincsen lakáscsere vagy házcsere. Tehát lehet költözni is hatos évben egy még jobb otthonra, otthonba természetesen, ha van erre lehetőség. Hát ugye a hatos évben ez felerősödik, aki pedig magányosan éli, az egyedül éli az életét, abban pedig felerősödik a magányosság érzete, és ezért van az, hogy a hatos évben kötött párkapcsolatok hosszú távon működnek. És aki mondjuk éppen olyan korban van, vagy olyan szakaszában van az életében, hogy már nem akar párkapcsolatot, akkor pedig ilyenkor szoktak az emberek magukhoz venni egy kisebb állatot, mert a szeretet iránti igény nagyon-nagyon fel tud erősödni, hogy valaki mégiscsak kell, hogy gondoskodjunk, mert azért maradjon köztünk, azért mindannyian szeretetben szeretnénk élni. Van, akinek sikerül, van, aki nem. Van, aki ki tudja mutatni az érzelmeit, vannak olyan embertársaink, akiknek ez nehezen megy. Úgyhogy nem vagyunk egyformák, de kedves Edith, hatos év először is erről szól, hogy van egy pozitív hozadéka, de most meg kell szakítanom, mert van egy telefonunk, egy bejövő hívás. Halló, tessék, halló!
1: Hello, szia, Zéro, Danka József vagyok. Régebben beszéltünk már, egy fél év ezelőtt hívtalak. Egy általános elemzést szeretnék kérni tőled, hogyha van rá lehetőség. Aha. Az egészségre inkább úgy rá erősítve.
0: Ugye, Danka József István?
1: Igen, így van, igen. Hát az István nem olyan használom, de mondhat, hogy használjam, mert az sokkal pozitívabbá teszi a dolgokat. Úgyhogy... Igen. Akkor meg benne vagyok a gépbe?
0: Benne vagy a gépbe, igen, benne vagy. Igen. Benne vagy a gépbe. Igen, és hát miben lehet akarsz segítségedre, hogy...
1: Hát egy általános jelentés, de mondom, leginkább az egészségi állapotomra szeretnék.
0: Jó, összerakom a képleteket, azt mondja, jó, így most látszik is minden, így hogy várjál. Igen. 56-ban születtél november 4-én, 27-es, 9-es vagy, itt vannak az adatok.
1: Igen.
0: Figyelj, de hát mikor mi beszéltünk, akkor miről beszéltünk? Akkor nem csináltam neked elemzést?
1: Hát, de igen, de most inkább itt az egészségemmel kapcsolatosan szeretnék.
0: Hát milyen érdekes, neked is hatos éved van, kérlek szépen, de most ér véget neked is a hatos éved, mert novemberben születtél. Mondanám is, hogy akik november hónapban 4-én, 13-án és 22-én születtek, a hatos év most ér véget. Pont amire az előző elemzés korán egy Pacári Edith esetében elkezdtem beszélni, hogy január 4, november 4, az november 1-jel több, úgyhogy nálad is most ugrik ez a dolog. A hatos év... ből hetes év lesz majd, Edithnek január 4-én, neked pedig most perceken belül, hát most még van október 12, egy hónapon belül se.
1: Igen, egy hónapon.
0: Jön a születésnapod, és figyelj ide, hát a hatos éved először is, hát én a most lassan véget érő személyes évedben, nem tudom, hát itt párkapcsolati vizsga is van, nem tudom, hogy vagy a párkapcsolattal.
1: Hát igen, revizsgáztam. Nem, ez most mit szólt, de nem, hát az már egy éve megszűnt, úgyhogy most azóta nincsen kapcsolatom.
0: Aha.
1: Egy éve. Aha. Úgyhogy ez a hatos év, ez nálam ilyen szempontból ez nem igazán jött be. Nem tudom, hogy a hetes évnek milyen kilátásai vannak. De ennek, engem most inkább tényleg az egészségi oldalról érdekel engem most, igen.
0: Hát figyelj, az, hogy a hatas év nem jött be, az azon múlik, hogy nyitott vagy a párkapcsolatra, vagy nem vagy nyitott például. Vagy lehet, hogy az előző kapcsolatodat még ki kellett heverni, és nem vagy nyitott a kapcsolat, akkor nincs kapcsolat. Hiány, nem veszed észre a kihívásokat, vagy a lehetőségeket.
1: Igen, ebben lehet, hogy van valami, igen.
0: Mert
1: igen,
0: a skorpió a skorpió nagyon tudnak keseregni, ezt akartam mondani.
1: Lehet, igen. El kell gyászolni, igen, a múltat, igen.
0: De hát akkor még mindig tart ez a gyászolás ezek szerint?
1: Hát nem tudom, én úgy gondolom, hogy most nyugi van, és ez néha nyugalom többet ér bárminél.
0: Ez így van. Figyelj, jön a hetes éved, a következő éved, és itt azért látok elég érdekes összefüggéseket. Figyelj, de itt tényleg látok valami, de legyünk pozitívak, jó? Van itt egy olyan dolog az első három hónapban, ami azt jelenti, hogy valamit be kell fejezni azért, hogy valami új, még jobb dolog kezdődjön el a te életedbe. Nem tudom, 56-ban születtél, hát már 70 éves vagy, igaz?
1: Igen.
0: Hogy akkor van. Még aktív vagy, aktívan dolgozol, vagy csinálsz valamit? Hogy vagy?
1: Volt természetesen, mintha nem is történt volna semmi, tehát ugyanúgy, mint eddig.
0: Hihetetlen erős energiáid vannak egyébként, nem féltelek téged. Sőt, a 9-es orvosmisszió számod, a 9-eseknek van minden bajuk, mert a legérzékenyebb személyiségtípusba tartozol. Nyilván meg, akinek 70 évesen már nincs semmi baj, az már nem is él, szokták mondani, vagy ilyen vicceskedni.
1: Igen, 40 fölött már, hogyha, igen, de, már problémák lehetnek, igen.
0: De a 9-esek nagyon erősek, nagyon sokáig élnek, és mondom, nem kell téged félteni. Figyelj, de itt a 7-esé viszont arról szól, hogy kaphatunk korlátokat szó szerint. Tehát ez lehet egészségügyi korlátozás is. Én látok itt a második három hónapos ciklusodban látok egy ilyen depresszióra való lehetőséget például. De mondom, a születésnapod után rögtön az első három hónapban itt nagyon ilyen új kezdés lehet. Valami bejöhet a te életedbe. Nem tudom, vársz-e valamit, vagy nyitott vagy-e valamire esetleg akár a munkaterületén, vagy milyen tevékenységet végzel, vagy...
1: Hát, én játékkészítéssel foglalkozom, napi rutint csinálom tulajdonképpen. Ha nincs megrendelésem, akkor is dolgozom rendszeresen, felkészülök a következő lehetőségre.
0: Hát, hogy legyen
1: készleted. Tessék?
0: Hogy legyen készleted, nem?
1: Így van, igen, így van.
0: És akkor ilyen nagykereknek szállítasz, vagy hogy vagy ezzel?
1: Kereskedőknek.
0: Kereskedőknek, direktben? Tehát kihagyod a nagykert?
1: Hát ők eladják úgy, hogy akarják. Nem nagy kell rá, nem, hát én egyedül dolgozom.
0: Világos.
1: Egyedül dolgozom. Teljesen egyedül. Próbálkoztam alkalmazottal, de kár volt. Még meg az idegeskedés, meg a kínlódás.
0: Hát,
1: az van megcsinálva jól, amit én kiadok a kezembe.
0: De 9-esnek ez azért a megélése, igen.
1: Azért tudom vállalni a felelősséget, amit kiadok a kezembe.
0: Világos, az a biztos. Hát igen, te is maximalista vagy, de hát a munkában legyünk azok egyébként, ez nekem semmi.
1: Hát problémát. Máskülönben akkor nem rendelnek meg tőlem semmit, hanem.
0: És milyen, hadd kérdezem, mert csak egy mondat tényleg, vagy egy fél mondat, hogy milyen típusú játékokat készítesz?
1: Hát egyszerű, könnyen kezelhető, ilyen sípok, fából készült sípok. Skanzenba árulják a dolgaimat egyébként. Skanziban szoktam szállítani. Ilyen mozdonysíp, ilyen madárcsalogató, meg ilyesmi, ilyen nádból, fából készült csípok, ilyen kisrigó, diószárnya, ilyeneket készítem.
0: Na hát az aranyos lehet, meg jó is szól, akkor az tényleg akkor ez egy...
1: Jó szól, igen.
0: József, figyelj ide! Térjünk vissza, a hetes év miről szól? Általában arról szól, hogy először is anyagi rezgése nincsen a hetes évnek, tehát nem lehet abban reménykedni, hogy itt most beesik valami nagy pénz. Maximum váratlan pénz jöhet, de azért ebben meg viszont ne reménykedjünk annyira, mert azért ez se lehet olyan nagy összeg esetleg, vagy valami. De inkább az a lényeg az, hogy ez tényleg az önelemzésnek, az önvizsgálatnak jön el az ideje számodra a születésnapod utáni egyesztendőben. Én ha el kell gondolni, hogy hol tartasz az életedben, milyen céljaid vannak, sőt, hosszú távú célokat érdemes kitűzni még, és azért tehát egy pozitív ember vagy, igaz? Mondom, tehát te vasból vagy. Nagyon kitartó vagy, és én az egészséged miatt nem aggódni, de majd beszélünk erről is, mert ugye erre is kíváncsi vagy, mert itt vannak...
1: Igen, nekik, erre vagyok kíváncsi.
0: Mert a 7-es éven belül itt azért mondom, én nézem a szűkebb intervallumokat, itt azért lehet egészség, de mondd meg, hogy milyen egészségi problémád van.
1: Hát most pillanatilag nincs semmi.
0: Hát akkor, csak, édes Istenem, hát,
1: nem tudok semmiről, de mit tudom én, szóval ugye 70 éves vagyok, és ilyenkor már azért föl kell készülni.
0: De épp az előbb beszéltünk arról, hogy aki 70 éves és nincsen semmi baj, az már nem is él. Akkor én most én egy a másik szférából beszélsz velem? Vagy hogy vagyunk ezzel?
1: Igen, így van. Túloldalról, igen. Az igazságod átvontod.
0: Na akkor mesélj már valamit, mert mi nem voltunk ott. Vagy voltunk, de most éppen itt vagyunk.
1: Na jó, szóval akkor ezek szerint nincs semmi olyan, ami...
0: Figyelj, én a skorpiókat nagyon bírom, nagyon érdekes társaság vagytok egyébként, de úgy tudtok szenvedni is, hogy őrület, és mondom, ez a rosszra gondolás, mert a skorpiók ugye mindig az van, hogy hihetetlen birtoklás is van a skorpiókban, és nem nagyon tudnak elengedni, és bennük van az a negatív gondolkodás, ugye feleségem Simonyi asztrológustól, hát rengeteg információval rendelkezem, hogy a skorpiók mindig a dolgok végére készülnek. Most te figyelj, de Józsi, azért az, amit mondtál, ez mondjuk mosolygok rajta, azért hívtál, hogy, milyen, hogy betegségre számíthatsz-e, vagy valami, közben meg légy szíves, és semmi bajod nincs, közben meg valahol már beprogramoznád magad, hogy ez szinte hihetetlen, hogy ilyen jó szervezeted van, mert tényleg ilyen jó szervezeted van, mondom, a kilenceseket nem kell félteni, az tényleg hihetetlen. Életenergia van bennük egyébként, csak mondom, a pozitív gondolkodás viszont nagyon fontos, hogy inkább örülj annak, hogy nincs semmi bajod, és ne is legyen, inkább erre mantráz, légy szíves, és erre gondolj.
1: Hát én úgy gondolom, hogy a skorpiók azok lemennek a legnehezebb helyzetbe, és akkor onnét tudnak úgy igazából tájékozódni. Amíg nem vagyunk a padlón, addig nem tudjuk, hogy hol vagyunk.
0: És most éppen a
1: Bocsáss meg. Nem vagyok a padlón, nem vagyok.
0: Ezt céloztad meg, hogy lemész a padlóra most, és onnan szívesen fölállnál, vagy hogy képzeljük?
1: Nem, csak hogy közeledek-e a padlóhoz, azért kérdeztem az egészségállapotot, hogy esetleg van-e valami.
0: Hát figyelj, megmondom őszintén, itt van valami nagy változás. De mondom, én ebből inkább a pozitív dolgot látnám, tekintettel arra, hogy nagyon erős a szervezeted fizikailag is. Itt a második, tehát a skorpió ugye szemben van a bika, tehát itt a bikáig a következő 3 hónapodban itt viszont látok valami nehézséget, akadályokat, és itt látok ilyen depresszióra való lehetőséget. Például lehet, hogy éppen valami dolog nem tesz téged boldoggá, és hogyha ezt is felnagyítod, akkor tudsz magadnak természetesen depressziót is csinálni. Tudunk magunknak bármit, hiszen a gondolatnak teremtő ereje van, de nem kívánnám, hogy leépítsük magunkat, és ezáltal teremtsük meg rossz dolgokat, hanem hát a pozitív gondolkodást tudom csak javasolni, hát ennek van értelme.
1: Jó, persze, hát én megteszek mindent, hogy azért ne adlózzak, csak szóval,
0: hát, bocs.
1: Szóval akkor nincs semmi olyan, amit látsz esetleg. Tényleg átadnám az időt meg a lehetőséget másoknak, nem akarok föltartani. Köszönöm szépen akkor
0: Józsi, nagyon szívesen egy dolgot mondanék.
1: Kedvességet, igen.
0: Sőt, itt még jönnek itt a második fél évben, tehát ugye a Bikától származik fél év múlva. Itt vannak ilyen dolgok, nagyon jó karrier, pénzbevétel is van, tehát anyagi lehetőségeket is látok, valamint tanulás a karrier érdekében. Lehet, hogy még bővíted a portfóliódat valamivel, valami új dolgot behozol, és ahhoz, hogy még jobban tudd azokat a játékokat csinálni, vagy akár bejön valami új lehetőség, amivel megújítod magad. És mondom, hosszú távú célokat kell kitűzni, úgyhogy ezzel semmi baj nincs. És azt mondanám, hogy kérdezett, hogy mondom, az önvizsgálat is fontos, ezzel zárnám soraimat. Itt végig, itt különböző életciklusokat nézve, itt mindig azt mondom, hogy az egészséges ego a vezetés. Nek a tudatosan törekedj arra, hogy te határozott legyél, és nyilvánvaló, hogy a sorsodat a kezedben tartod, és ennek nagyon örülök, de azért te mint egy 9-es személyiség típusba tartozol, te azért inkább a konfliktusokat kerülöd, mert törekszel a tökéletességre, de nem vállalod föl a konfliktusokat, akkor viszont sokszor te lehetsz a vesztese a dolgoknak, a szituációknak.
1: Igen, ebben van valami, igen. Képzőművészet érdekel, csak úgy nem... Sajnálom rá az időt, ez a problémám. Majd kialakul.
0: Pedig ha egyedül érsz független emberként, akkor tényleg úgy osztod be az időd, ahogy kell. Még alkalmazkodni sem kell.
1: Nem, kislányommal vagyok.
0: Ja. Igen, mekkora az a kislány?
1: Hát 18.
0: Hát igen. Akkor az már nem van kicsi, úgyhogy lassan most
1: hát
0: már...
1: Hát nem olyan kicsi, igen, már nagylány, igen.
0: Nagy Józsi, figyelj, hadd dicsérjelek meg, még a hangodban is annyi erőt érzek, egy egészséges emberrel beszélek, és ez nagyon pozitív tényleg.
1: Csak
0: tényleg...
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Legyél az, légy szíves, nem lesz neked semmi bajod, jó?
1: Jó, igen, csak pozitívan előre, igen.
0: Jó, megbeszéltük. Jó,
1: nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen, szívesen.
1: Szia, minden jót neked, köszönöm.
0: Szia, szia,
1: minden jót. Jó egészséget, szia.
0: Köszi, szia. Na, működik a telefon, kipróbáltuk, most is élő adásban, úgyhogy visszatérünk Pacár Edit képletére. Folytatván ezeket a dolgokat, Edit, visszatérek ide, azt mondja, itt van Edit, igen. Sajnos a pontos eredet, nem tudom, azt mondja, útelagáláshoz értem, kicsit nehéz a döntés, én, hogy ez a lényeg ennek az egésznek, jó? Jó, jó a név, Pacár Edit, igen, köszönöm, ezt visszaérte, jól írtam be a gépbe, és éppen lakást vásárolnék, azt írja Edit, viszont megint jön valaki, hív valaki telefonom. Halló, tessék, jó estét kívánok!
2: Éppen lakást vásárolnék,
0: azt halló!
3: Halló!
0: Jó estét, halló, csak ki kéne kapcsolni azt ott, ami a háttérbe megy, mert itt interferálunk egy kicsit. Jó? Halló?
3: Halló, így most jó?
0: Most jó, igen, köszönöm szépen. Kihez van,
3: jó estét.
0: Kihez van szerencsét?
3: Jó estét kívánok, Pajor Richard Géza vagyok, és 1993. november 3-án születtem.
0: Na, várjál, akkor szegeződhetünk, ugye nem probléma?
3: Ó, megtisztelő lenne.
0: Jó, elvicceljem, hát egy kicsit idősebb vagyok nálad, de ez nem érdekes. Na, tehát Pajor Richard, úgy jól írjam, Pajor?
3: Igen, Pajor Richard Géza. Az a hivatalos nevem, de igazából a Pajor Richardot használom.
0: Aha. És a Richard ugye, várjál, bocsáss meg, itt kis P-vel írtam a nevet, nem akarlak megsérteni, várjál, és pillanat, csak így. Várjál. Nem szabad sietni, mert akkor ebben is benne van egy hiba lehetőség, ha itt az egérrel valamit nem jól csinálok. Richard az pedig CH-val írva természetesen, és még Géza is vagy. De először megnézik az eredeti nevet, jó, először mindig abból indulunk ki egy elemzés során, és mikor születtél 1990?
3: 3. november 3-án.
0: 3 és 11.03. Aha, hát, hát a harmadika egészen más személyiséget hoz, mint a negyedike éppen. Elég nagy különbség, tessék, Pajor Richard Géza, igen. Itt van az eredeti neved, és most csinálom a másik képleted is, a Géza nélküli nevet. Megnézzük, azt mondja, hogy 1993, 11 és 03. Már meg is vagyok, hál' Istennek, itt van ez a jó kis programom, úgyhogy csak beírom a nevet és a születési dátumot. És már is... látom a számításaimat. Na nézzük, azt mondja, hogy szintén a Skorpió jegyében. Na nézzük, megnézzük ugye, hogy mindenki lássa. Hát neked is 27-es, 9-es a sors, viszont nem tudom, kipróbáltad az ingyenes kalkulátorom, Ricsi, vagy hogyan becéznek téged? Richard, Ricsi?
3: Csak nyugodtan Ricsi is jó, de Ricsi általában Richardot szoktak mondani.
0: Igen? Komolyan?
3: Igen, de mondom, a Ricsi is jó, és igen, egyébként kipróbáltam a kalkulátort magamnak is, a családomnak is. Uh-huh. Nagyon érdekes volt.
0: Hát örülök neki, az egy hasznos dolog, ráadásul tényleg nem kerül semmibe, hogy mégis kit vonzottál be, mint párkapcsolatot, a gyermeked személyiségét is jobban láthatod majd, de remélem, hogy a sajátoddal kezdted azért, mert hát én azt mondom, hogy az a legfontosabb, hogy ha ugye itt éljük az életünket ezen a Föld nevű bolygón, és hát ugye az önismeret az egy lehetőség, hogyha éppen nem érezzük jól magunkat, vagy valamilyen területen nem működik az életünk, vagy éppen a munkában nem találjuk még a helyünket, akkor a numerológiában tud segíteni, az asztrológiával együtt persze. Úgyhogy van-e problémád esetleg, hogy mire fókuszáljunk? Vagy csak mondjam a magamét?
3: Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy igazából a karrieremmel kapcsolatban kérdezném, hogy várható-e valami változás vagy fejlődés?
0: Hát életednek nagyon jó időszakában vagy, ugyanis mondanám is, hogy akik november hónapban születtek 3-án, mint te, 12-én, 21-én és 30-án, ugye ebből is hármas kapunk, és az adjuk hozzá mindig az aktuális naptári évnek a számát, ebből számítjuk ki az úgynevezett személyes éveinket. Figyelj, nagyon szerencsés időszak van, mert 5-ös éved van, de mindjárt véget ér novemberben, hát van addig 3 hét körülbelül, és az 5-ös, 6-os év határa, ez nagyon-nagyon szerencsés szokott lenni. 10 esetből 9-szer nagyon jó dolgok történnek. Tervezel valami előrelépést, vagy várható valami, alakul valami lehetőség ezen a területen?
3: Tervezek, igen, már legalább 2-3 éve, mert a szakmámat illetően szerkezetlakatos vagyok, és hegesztek igazából. Hát hegesztőként dolgozok, és igazából az egyik problémám az, hogy igazából minden érdekel, és sokszor úgy érzem, hogy szétforgácsolódok emiatt, de így például a szakmai fejlődést illetően én szeretnék például valami tervező irányba tovább tanulni. Ugyanakkor az elmúlt két évben elvégeztem két informatikai alapképzést is, és most egy olyan fél éve próbálkozok igazából konkrétan, hogy beadom mindenhova az életrajzomat, és próbálok jelentkezni további tanfolyamokra, meg ilyesmi, egyenlőre sikertelenül, és azért is szeretném kérdezni, hogy vajon várható a változás így a közeljövőben esetleg.
0: Hát én azt mondom, hogy mondom, itt látva életednek abban az időszakában vagy, hogy nagyon pozitív változások látszódnak. Én nagyon örülök annak, amit mondtál, egyrészt, hogy informatikával foglalkozol, mert van nem kevés tapasztalatom, például a 9-es és a 3-as számok együttállásával nem tudom hány szuper informatikus láttam. Neked 9-es a sorsmisszió számod, ami egyébként ugye, hát akkor nézed a kalkulátorban, le van írva egy több oldalon, vagy részletesen nagyjából, hogy milyen a te személyiséged, hogy milyen képességeid vannak, és az a legmagasabb szellemi szám, te, Ricsi, Richard. Tényleg inkább a Richardot mondanám, mert aki Richardnak hív téged, az több tiszteletet ad neked. A Ricsi az játékos, barátságos, nincs az a baj. De a Richard az egy nagyon, az egy királyi név. Aki az pedig azért mégiscsak ad egy tartást, vagy egy jó hangulatot az egészhez. Úgyhogy a Richard név nekem nagyon tetszik ilyen szempontból, habár ha jól emlékszem, a Richard név betű számértékei 43-as és 7-es, tehát van abban egy kis Szaturnusz, az 7-es szám azt jelenti, de a te nevedben is van egy szaturnuszi elem egyébként, nagyon erős, ha a Gézát használod, akkor 7-es a teljes névszámod. De annyi minden információ van ebben a képletben, de beszéljünk a lényegről. 9-es a sorsmisszió számod, ami azt jelenti, hogy mindenhez értesz, mindent hamar megtanulsz, és utána már unalmas, és oda van leírva ebbe a könyvbe is, jut eszembe egyébként, Magyarországon postán is el tudjuk küldeni a dedikált könyvet, hogy a 9-esnek minél hamarabb meg kell találni a végső hivatását, mert különben szétfogácsolhatja az életét, mert tényleg mindent hamar megtanulsz, és nem találsz már benne kihívást, és akkor kezdesz egy másikat, és befejezel. Tehát sigorúan meg kell találni az igazi utat, és látod, hogy nagyon jól, hogy milyen jó szellemi képességeid vannak, tökéletesítési képességgel rendelkezel, hogy bármit, ami eléd kerül, azt össze tudod rakni, és meg fogod csinálni tökéletesre. Plusz örülök, hogy informatika is érdekel, mert 3-án születtél. A születésnapi számunk mutatja konkrétan a foglalkozás, hogy munkaterületet, hogy miben vagyunk tehetségesek, ez pedig 3-as a kommunikációt is jelenti, de az a gyors észjárás is jelenti. És a kettő összege, a kettő együtt, mondom, sok 3-as, erős 9-esek és erős 3-asok a kiváló informatikai képességet jelent ez önmagában. Úgyhogy örülök, hogy ez a terület is érdekel téged. És ugyanakkor pedig annak is örülök, hogy van egy jó szakmád, amiből gondolom, hogy ez egy nagyon jó szakma, amiből ha jó helyen dolgozol, akkor értékelnek is téged, és nincs ezzel semmi problémád, igaz?
3: Alapvetően jó szakma, meg azért is választottam ezt, mert mielőtt kitanultam volna, előtte egy ilyen alkatrészgyártó cégnél dolgoztam, mint segédmunkás, úgymond, és ezért is indultam ebbe az irányba, mert megtetszett. Kipróbáltam, ment, és akkor gondoltam, hogy akkor ezzel szeretnék foglalkozni, ki is tanultam, elvégeztem, most ebben dolgozok, de úgy érzem, hogy most már szeretnék tovább fejlődni. Csak az a helyzet, hogy úgy vettem észre, hogy mint hogyha így hegesztőként nehéz lenne bármilyen másik irányba is így elindulni, mert általában nem igazán foglalkoznak velem, mármint úgy, hogy beadom a jelentkezésemet, meg minden, és akkor általában csak annyival intézik, hogy vagy nincs hely, vagy pedig, hogy most nem tudnak alkalmazni, vagy ilyesmi.
0: De hát, mint hegesztőként is keresel munkát, vagy egy jobb munkahelyet, úgy értsem?
3: Nem, hanem úgy, hogy például, hogy ha informatikai szakképzésre jelentkeznék.
0: És akkor ott kiderül, hogy te hegesztő vagy mi ebben van egy zavar, úgy érzed?
3: Igen, úgy érzem.
0: Hát már hegesztés.
3: És ugyanígy a tervezői irányba is ugyanezt érzem. Uh-huh. Hogy így hegesztők nem igazán foglalkoznak, hogy mit akar ez a hegesztő.
0: Hát igen, mert a hegesztés fizikai munka, az informatika meg szellemi munka nyilvánvaló, meg a tervezés is. De hát ezt nem miért kell ezt neked az orrukra kötni? Mert megkérdezik és válaszolni kell valamit sajnos, igaz?
3: Hát igen, meg benne van az életrajzomban.
0: Igen, ez nem tudod eltitkolni. Hát figyelj, pedig a képesség, mindenféle jó képességgel rendelkezel, hogy akár te ilyen tervező is legyél, vagy informatikus, tehát mondom én, teljesen.
3: Érdekel is, meg ki is próbáltam, és mondom, két ilyen informatikai alapképzést is sikeresen elvégeztem, mert tetszik és működik, és ezért is szeretném akkor ezt komolyabban csinálni.
0: Hát javasolnám, és hát legyél kitartó, légy szíves, mert tehát ne add fel, semmiképpen ne add fel. És ne engedd magad elbizonytalanítani. Nagyon jó a te képleted, megmondom őszintén, hogy a nevedben nagyon jó energiákat látok, olyan szempontból, hogy a születési számaidból hiányoznak bizonyos dolgok. Hiányzik a 4-es, hiányzik az 5-ös, hiányzik a 6-os, és hiányzik a 8-as. Ezek pedig a személyiség alapjai, és ha ezek nem stabilak, elő kell hívni ezeket az energiákat. De hál' Istennek, hogy nézem mind a két neved, a Gézával együtt a neved, a Pajó Rihár névben is, megvannak azok az energiák, az 5-ös, a 8-as, meg a 4-es is a Pajó Rihár névben, amit oda beírunk az elemzés során, ha mondjuk kézzel rajzolnánk le a képleted, akkor oda beírjuk a név energiáit oda, pontosan azokban az üres nézetekbe, amik most itt nekem hiányoznak, üresek. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon szuper a képleted. De azért a személyiség típusodban, de mondom, akinek nincsen négyese, az azt is hozza, hogy nem elég kitartó. Úgyhogy kérlek szépen, Rihárd, ne add föl a céljaidat, mert azért a hegesztés, nem hiszem, hogy nem nyilván tudom, hogy milyen az a munka, nagy precizitást igényel, és odafigyelés természetesen, de ez mégiscsak fizikai munka, hogy azért az informatika meg szellemi munka, hogyha szeretnéd ezt meglépni, akkor legyél kitartó, és ne add fel ezt a célodat, mert én szerintem mindenféle jó képességgel rendelkezel ez ügyben. Úgyhogy figyelj, és a másik az, hogy 5-ös, 6-os éved van, tehát ilyenkor most tényleg ezerrel keressél lehetőségeket, mert kaphatsz segítséget. Nagyon jó időszak az 5-ös, 6-os év, a Jupiter és a Vénusz együttállása ez, és ez szerencsés. Ez két bolygó, a Jupiter a Vénusszal együttáll, a Vénusz az anyagiak, nem csak a nőiesség, a vágy felkeltője a horoszkóban a Vénusz, hanem az anyagiakat jelenti. A Jupiter meg a szerencsehozó bolygó. Szóval egyszerűen és élni kell ezzel a lehetőséggel, és most nézem, hogy november 3-ától neked elindul a 6-os éved, és itt rögtön az első 3 hónapban megint itt van, hogy egy új kezdés. Tehát itt nagyon erős jelzést látok a tekintetben, hogy kapsz új lehetőséget, meg fogod kapni. Légy szíves, indítsd el az energiákat, és ne add fel, legyél kitartó, és legyél optimista, mert most nagyon jó időszak van. Főleg a november 3-ától kezdődő első 3 hónapban azt látom, hogy itt valami új lehetőséget kell, hogy kapjál.
3: Na, ez nagyon bíztató, köszönöm szépen.
0: Hát örülök, hogy ezt örülök. Igen.
3: Hát azon is gondolkodtam, hogy a jelenlegi munkahelyemen maradjak-e, vagy esetleg keressek mást. Tehát egy bizonytalanságban vagyok így, mert úgy érzem, hogy így szakmailag, meg anyagilag így, mint hogyha így megrekedtem volna most.
0: Tehát úgy érzed, hogy nem értékelnek elég a mostani munkahelyeden?
3: Igen, meg hogy szeretnék ugye változtatni, meg fejlődni, csak mint hogyha nem kapnék rá lehetőséget, pedig a szándékom az megvan rá.
0: Hogy ezen a munkahelyen belül is lenne lehetőséged, hogy informatikával is foglalkozz, vagy a tervezéssel?
3: Nem, egyáltalán nem.
0: Rihárd, akkor azt mondom neked, hogy figyelj, de jön a 6-os éved november 3-ától, és most nézem, 6 meg 2 a november hónap, ugye 8-as számú személyes hónappal indul a 6-os számú személyes éved. Mikor, ha nem, ebben a november 3-ától kezdődő egy hónapban, ami a karrier hónapja, akkor figyelj, most kell fizetésemelést kérni. Jó? Hogyha úgy érzed, hogy nem értékelnek, akkor szóljál be nekik, és akkor utána pedig vagy meg fogod kapni, mert akkor fogják érezni, hogy ha nem kapod meg, akkor te el fogsz gondolkozni azon a dolgon, hogy esetleg talán máshol folytatod a tevékenységed, és ha jól végzed a munkád, akkor azért egy jó szakembert azért nehéz találni. Úgyhogy azt mondom, hogy most itt van az ideje annak, hogy a karrierben tegyél lépéseket mindenképpen a saját érdekedben. Úgyhogy mindenképpen szóljál be a főnöknek egy jó fizetésemelésért. És figyelj, de Az helyzet, hogy vannak ilyen a numerológiában van egy számítás, hogy munkahely keresésre alkalmas napok száma, de te nem munkahelyet keresel, hanem fizetésemelésre alkalmas napok számát. Ez pedig azt mondanám meg, hogy megint csak, hogy csak így elsőre, hogy ugye a karrier száma 8-as száma a Mars bolygó, a legerősebb karrier szám, és azt mondom, hogy 6-os évedben vagy, és például ez ilyen, ha ilyen 2-es napra időzíted ezt, tehát 11-éből 2-es kapunk, a 20-a, ami nem jó szám, a 20-as szám, mert akadályoztatás jelent elvileg, mint szám, mint születésnapi szám, vagy mint sorsmisszió szám, de ebben az esetben a 2-es számokról beszélek, és a 29-e, amiből szintén 11-es 2-es kapsz, ami azt jelenti, hogy ezek a 2-es napok így elsőre jók lehetnek arra, hogy ha az évköznapra jön ki, nyilvánvaló, ha bár az interneten szombaton is be tudod nyújtani írásban az igényet, hogy azért jó lenne, adnának valamit. Ez egyik. A másik pedig nézzük meg, hogy 1-es napok, tehát ezek meg a 4-es napok, tehát november 4-től már neked egy 8-as számú személyes hónapon belül, jól számolom, 6 meg 2, 8, és meg 2, várjál csak? A 2-es már mondtam, nézd már oda. Hát csak nehéz így fejbe számítani, mert azért ezek elég bonyolult számítások, így nem olyan bonyolultak, de azért mégiscsak oda kell figyelni. De azt mondtam, hogy 8-as hónapod lesz, igen, és a 2-est azért mondtam, hogy már eleve az 1-es napokat mondtam. De akkor mondanám a 8-as napokat, várjál csak, most megpróbálok koncentrálni, 6-os, 8, és 6-os éved van, 8-as hónapod van, és hogy akkor a 9-es napok, ugye, mert 8, meg 9, 17-es és 8-as, az előbb pont az 1-es napot mondtam el, csak éppen lehet, hogy 8-asnak mondtam. Tehát a 2-es napok, de még jobb lehet esetleg számodra az 1-es napokat, ha nézzük, és azok pedig a 9-es napok, hiszen ha 6-os éved van, még egyszer mondom hangosan, hogy tényleg magam is ellenőrizzem, 8-as számú személyes hónapod van, és ahhoz, hogy 8-as számú személyes napod legyen, ahhoz a 9-es napok jók, mert a 9-es számot bármihez hozzáadjuk, a végeredmény ugyanaz. 8, meg 9, 17 és 8-as kapunk. Tehát a 9-e, a 18-e és a 27-e novemberben szintén nagyon jó nap lehet számodra, ilyen szempontból, hogy fizetésemelést kérni konkrétan. Jó, Ricsik, tudsz követni még? Azért.
3: Természetesen.
0: Vagy föl is írtad ezeket? Jó. Figyelj, de itt mondom, itt az első, és ha nem kapod meg a fizetésre, mert ezt valamit úgy hangsúlyozza a dolgot, hogy érezzék azt, hogy te gondolkozol, hogy ha ezt nem kapod meg, akkor sajnos akkor elköszönünk egymástól. Hogy akkor vegyék
3: hát és... Az egyik főnököm már, vagyis hát a főnökeim tudják ezt, mert én már korábban is beszéltem velük így a továbbfejlődéssel kapcsolatban.
0: Hát akkor itt az ideje, hogy most már vegyük komolyan ezt a dolgot. Hát vajon nem lesz belőle, hiszen szeretnének téged megtartani, nem?
3: Hát úgy néz ki.
0: Hát
3: egyelőre.
0: Mennyire vagy biztos ebben? Te hogy érzed, hogy azért ők aggódnának, hát, ha te most fölmondanál?
3: Hát úgy, hogy jelenleg most a cég is elég rossz helyzetben van, és elég komoly létszámleépítés volt, de engem megtartottak.
0: Hát igen, ez meg a másik dolog, én nem akarok itt politizálni, de hogyha tényleg itt ilyen nem úgy alakulnak a dolgok a gazdaságban, akkor tényleg akkor egy munkahely megőrzése is lehet, hogy fontos lehet, mint hogy esetleg csak úgy felelőtlenül elmegyünk máshova keresgélni valamit, aztán tehát nagyon meg kell nézni azt is, hogy hova mennél, ha majd esetleg nagy Isten úgy alakul, hogy mégis keresel magadnak új munkahelyet, mert itt úgy érzed, hogy ez neked nem megfelelő, de én azt mondanám, inkább érd el azt, hogy jobban értékeljenek, hiába nehéz idők vannak, a jó szakember akkor is szükség van. Még ha nehezen mennek a dolgok, és nem olyan összeges szerintem, hogy ne tudnám ez megterelni őket, ha egy cég azért. Ha annyira rosszul megy egy cég, akkor be is zárnak és kész. De hát ezt nem kívánom senkinek, főleg nektek.
3: Hát közel van hozzá.
0: Hát akkor meg jó okod van arra, kedves Sihárt, hogy néz is körül viszont. Minden hamarabb, mert az nem egy jó dolog, mikor az ember azt mondja, hogy hát akkor holnap megszűnik a cég, vagy a hónap végén, és szevasz. Az nem egy jó érzés szerintem. Tehát akkor meg, ha te is látod, hogy mi a tendencia, akkor viszont tegyél lépéseket, hogy ne lepődj meg annyira, ha mint látod a folyamatok oda vezetnek, hogy a cég lehet, hogy be fog zárni. Akkor viszont a rémülettől is kezdjél új helyeket keresni.
3: Hát igen, nézegetek, meg keresgélek, csak jelenleg nem sok lehetőség van itt a környéken, ahol élek, és ezért van bennem ez a dilemma, hogy menjek, vagy maradjak.
0: Vidéken vagy? Merre felé vagy? Milyen megyében?
3: Én konkrétan Németországban élek.
0: Tényleg? Hogy? Jó, Weiberen hívtál, látom, igen.
3: Igen, igen.
0: Hát figyelj, de hát Németországban tényleg a családod mindenki? Ott vagytok kint?
3: Igen.
0: Jó, hogy Németországban... Hát Németországban se alakulnak jól a dolgok. Hát igen, az Európai Unió vezetői azért szépen elintézték ezt. De mindegy, de hát akkor is figyelj, de hát, és lakás, gondolom, hogy lakást béreltek, igaz?
3: Igen.
0: Hát akkor meg tudtok mozdulni, akkor meg nézzél körül a környéken, vagy hol, és hát akkor meg mobilizáljátok magatokat. Nem vagytok olyan egy fix helyhez kötve, ahova a munka lehetőség hív, oda kell menni, mert a családod biztonságát neked kell megteremteni.
3: Hát igen, csak az a helyzet, hogy a környék, ahol élünk, az minden szempontból nagyon jó, meg a fiamnak az iskoláját illetően is. Csak most nekem így a munkahelyet illetően most így egy kicsit rizikósnak tűnik a változás is, meg a maradás is.
0: Hát sajnálom, hogy ilyen bonyolult ez a helyzet, de mondom, akkor részes mozgósítsd az energiáid, mert a családod miatt is, magad miatt is, a rémülettől is. Most tedd össze az energiáid és indítsd el ezeket, hogy valami történjen veled, valami jó lehetőség nyíljon ki neked, mert ha ennyire nem stabil ez a munkahely, akkor meg miről beszélünk. Jó, kedves Richard, örülök, hogy beszéltünk, nem tudom, van-e még kérdésed?
3: Még kettő lenne igazából, hogyha esetleg belefér, vagy inkább a következő adásban, hogy a családi ügyekkel kapcsolatban, vagy hát konkrétan a családdal kapcsolatban, hogy várható-e valami változás, esetleg hát, még egy gyerek.
0: Hát a hatos évben, figyelj, csak úgy mondom neked, hogy a hatos évben a fogamzó képességünk is felerősödik, tehát most a hatos év pontosan arról szól, hogy simán beeshet még egy kis testvér neki. Ha szeretnétek, mert ez jó hír, ha szeretnétek még, hogy bővüljön a család?
3: Igen.
0: Na hát akkor megmondom. Erre is nagyon... Hát figyelj, feleségek képletét is érdemes megnézni, hogy ő milyen szakaszában van az életének, de ha egy nő befogadó képes, és tényleg ezt gondol, és ő valóban már hold is, hiszen van egy gyermeketek, ő már tudja, hogy mi az a hold analógia, amiben ő benne van, akkor ennek nem látom kösebb akadályát, ha nincs fizikai akadálya ennek, akkor ez miért ne jöhetne össze. De megint csak ez az kell, a biztonsági érzet kell hozzá, az viszont kell. Jó?
3: Persze, mindenféleképpen.
0: Na hát, Richard, köszönöm, hogy hívta, örülök, hogy beszéltünk, most már le is állt a műsoridőnk is. Ha meg van még kérdésed, legközelebb is jövő hétfőn is itt leszek, úgyhogy szívesen mehetünk tovább is ezekkel.
3: Jó, rendben, nagyon jó. Szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, minden jót kívánok nektek ott Németországban.
3: Köszönöm, viszont.
0: Szervusz a legjobbakat. Szia. Na, kedves barátaim, elszaladt az idő, és itt van. És a Pacári Edit, igen. Csoda, nem jól írtam be a gépben? Megnézzük az Edit képletét, tessék. Még nem tartottam ott. Pacári Edit. Pedig jól írtam be. Na minden, majd leellenőrzöm mindjárt. Bocs, van még egy hívás, de ezt nem tudom. Halló, tessék, jó estét kívánok.
4: Halló, elnézést, nem rosszat hívtam.
0: Miért rossz ez a szám, vagy mi? Kis Zoltán Zéro vagyok, ha ez...
4: Jaj, akkor nem, akkor én vagyok a Pacári Edit.
0: Tényleg? Szia, üdvözöllek. Szia, és Pia, mit írtam rosszul? Most kantítottam vissza az üzenőfalra.
4: Nem, csak a gépbe először egy B betűt még beírtál.
0: Azt látom, ki is javítottam rögtön, azt észrevettem.
4: Igen.
0: Figyelj, de itt van a gyönyörű képleted, kedves Edit. Honnan telefonálsz?
4: Nagy Kanizsa.
0: Igen, kapcsold már ki az adást ott, légy szíves, mert mindig minden duplán hallok, jó?
4: Oké.
0: Figyelj, jó.
4: Meg vagyunk.
0: És akkor beszéljünk gyorsan a képletedről, mert elakadásban vagy, ha jól emlékszem, azt írtad, ugye, itt az üzenőfalra.
4: Igen, meghaltak a szüleim, örököltem egy lakást, és most azt a meglévő lakásomba fektessem, vagy egy új lakást vegyek.
0: Hát, ez jó kérdés, és hallom, hogy van gyerekhangot hallottam, férfi hang is van a környéken?
4: Nem, itt most egyedül vagyok a szobában. De van fiam, igen. Tehát őket is szeretném támogatni, illetve hát már meg van beszélve.
0: És a fiúknak az apjával, apukájával mi van?
4: Köszöni, jól van való máshol.
0: Igen? És már rég elváltatok, vagy ilyesmi?
4: Igen. Hát, 23 éve, azt hiszem.
0: Igen? Igen. Kösz szépen. És azóta semmi?
4: De, félnél vagyok.
0: Ja, hát akkor meg jó van, na, tehát akkor csak hogy mégis, hogy milyen családi állapotban vagy, ez fontos, mert ugye ha az nem jó, hogyha egy nő egyedül van és két gyerek ott van még, nagyok a gyerekek, vagy mekkorák?
4: 19 éve vagyok újra férnél, és egy fiam van, aki 9 hónapja, holnap ez 9 hónapja, nagyika lettem.
0: Igen, na, hát akkor viszont jó, tehát nem a mostani jelenlegi férjettől van a gyermek, hanem de. Korábbról, ugye?
4: Igen.
0: Hihetetlen logikai képességgel rendelkezem időszakonként egyébként, csak úgy mondom.
4: Na a kocsári kacsival meg többször szoktunk beszélgetni, nem derül ki, hogy rokonok vagyunk-e vagy sem.
0: Igen.
4: Csak mivel megemlítetted, igen. Úgyhogy, igen.
0: Vagy a dobos volt, várjál, nem dobos volt?
4: Most hangmérnök szerűségként dolgozik.
0: De régen, még a 80-as években.
4: Ja, ó, hát akkor én még nem ismertem őket.
0: De dobos lehetett és a generálban, és kint zenél, külföldön zenélt nagyon, vagy Charlie-nak a zenekarába. Ha jól emlékszem. Na, még kérdezz már meg, hát figyelj, ott...
4: Fiának is van egy együttese.
0: Hát nem csodálom, azért a vérvonal lehet, hogy működik nálam is az én fiam is zenésztet. Figyelj, úgyhogy nagyon helyes, szimpatikus rácaparát, Pacári Karcsi, üdvözlöm, hogyha esetleg beszélsz.
4: A felesége is, az egész család nagyon aranyos.
0: Örülök, hogy jól vannak. Figyelj, de az a helyzet, hogy 6-os éved van valóban, és most örököltél, ugye? Hát sajnos a 6-os év, pont az előbb beszéltem a 6-os év lehetőségeiről, csak nem sikerült a végére érni, de akkor most mondom, hogy 6-os éved van, január 4-ig, és ilyenkor családi események is lehetnek, amik nem pozitívak. A pozitív az lenne, hogyha lenne egy esküvő, de lehet ilyenkor valakitől el kell köszönni, szó szerint sajnos, és az a 6-os évben ez a lehetőség is benne van, és mint látjuk, te örököltél is, amit már nem kaptál még meg, vagy jövőre fogsz megkapni szerintem.
4: Nem, most már pár napon belül kifizetése történik. Tavaly halt meg édesanyám, előtte fél évvel édesapám.
0: Jó, értem, akkor ez már...
4: Tavaly januárban.
0: Hát ez szomorú dolog. Figyelj, most és akkor az a kellemes lehetőséged van, hogy tudnál nagyobb lakást venni, vagy elköltözni valahova, vagy mi az?
4: Nem, szándékos? Mi erdőben lakunk, erdészházban, és ezt nem szeretném feladni, de egy lakásbefektetés céljából itt a belvárosba megfinanszíroznék.
0: Melyik vár, merre felé vagytok Magyarországon?
4: Nagykanizsa.
0: Ja, Nagykanizsa, lehet, hogy mondtad is, igen, csak ugye már az én agyam is ilyenkor már azért nagyon...
4: Fáradt,
0: nagyon,
4: igen.
0: Az egy óra, ez elég intenzív így.
4: Érthető, de
0: nem baj, nem baj, szeretem. Hát figyelj, de a 6-os év befektetési célból is jó, tehát mindenképpen alkalmas erre, csak egy dologra vigyázz, hogy hát nyilvánvalóan jól meg kell nézni, hogy az ember mivel fektet. Tehát nézd meg a szerződést, nézd meg az apróbetű dolgokat, amik oda vannak írva. És mondtad, hogy jó, hogy a nagyfiadnak szeretnél valamit segíteni?
4: Azt mindenképpen meglétem az örökségből valamennyit, mert ő most építkezik éppen. És tehát valamennyit, de nem szeretném elherdálni az örökséget, ezért befektetésre gondoltam.
0: Ja, hogy akkor veszel egy lakást és kiadod bérbe, és akkor az egy jó havi jövedelmet jelent
4: esetleg. Ez egy új vállalkozás kezdenék benne, az jó lenne nekem?
0: Hát, és egyedül vállalkoznál valamire?
4: Igen.
0: És a férjuraddal, akivel most együtt élsz már 19 éve, ő nem partner ebben?
4: Ő neki van munkahelye, én vállalkozó voltam a szépségiparban, de 4 éve sajnos súlyos egészségügyi károsodásom lett, kivették konkrétan az egész vastagbelemet, és én azóta le vagyok 100%-osban, és most érzem azt, hogy újra kezdhetnék magammal valamit.
0: Értem, aha.
4: És akkor... ehhez ezért mondom, hogy most válaszút előtt vagyok, hogy most ebbe kezdjek bele, ne kezdjek, vagy mi a manó.
0: Értem, tehát... jó kérdés. Figyelj, mert tehát egy olyan lakást vennél, egy nem túl nagy lakást, amiben simán a szépségipar valamelyik területén, te ott, amiben nagyon jó vagy, ott nyitnál egy vállalkozást.
4: Igen.
0: Hát figyelj, gond nélkül meg tudod venni ezt a lakást?
4: Igen.
0: Amit néztél? És akkor még marad arra, hogy berendezd, beindítsd a vállalkozást, ugye?
4: Igen. És hát a vállalkozás alapjai is mind megvannak.
0: Aha. Hát figyeld, akkor meg én nem így kívülről nézve nem látok kockázatot, mert nem kell hitelt fölvenned, meg nem bonyolult dolog. És ami a legfontosabb, hogy van hozzá energiád. Van hozzá energiád. Ugye? Kedves Edith.
4: Igen. Igen, most már azért van, de nagyon sokáig nagyon pocsékó voltam, igen.
0: Hát ez a lényeg, mert az a helyzet, hogy ennek örülök a legjobban, hogy van hozzá energiád, egy ilyen nehéz betegségből felépültél, és úgy érzed, hogy valamit kell csinálni, akkor csináld, mert le is kell vezetni az energiákat, és mert ha otthon ülsz, akkor felrobbansz egy idő után, mert akkor az energiát...
4: Azt érzem, igen, konkrétan azt
0: érzem. Úgyhogy én nem látok ebben, sőt itt azt látom, hogy január itt a tavaszi hónapok, április, május, június, nem tudom, mikor a terveznéd a beindítását? Ha bár feltételezem, hogyha ilyen, ennyire kész állapotban vagy, már hogy kész vagy rá, meg tudod alapulni a lehetőségeket.
4: Mint a rakéta körülbelül úgy indulnék be. Tehát amint sikerül megtalálnom azt a lakást, amit szeretek, szeretnék, megfelel mindenféle lelki és egyéb történéseknek, akkor én indulnék, igen. Tehát én most már negyedik éve itthon vagyok, és én nagyon sokat dolgoztam előtte, és nagyon intenzív voltam, tanítottam szépségiparban, és most már úgy érzem, hogy fölrobbanok, igen, szó szerint, amit mondtam.
0: Hát nagyon dolgos ember vagy a képleted szerint, nem csak a január 4-e miatt, hanem a nevedben is nagyon jó energiák vannak, hogy itt azért te nem bírod az unalmat, hanem valamit kell kezdeni az élettel, meg a tehetségeddel, a képességeiddel. Edith, figyelj, 6-os éved van ezzel, semmi gond nincsen, úgyhogy azt mondom, én azt látom, hogy itt a április-május-júniusi időszak, így ahogy nézem, ez már, ha beindítod minél hamarabb, akkor ez a tavaszi időszak, ez már meghozza az eredményeket, és lehet, hogy te fogsz a legjobban csodálkozni, úgy beindulnak a dolgok, hogy mosolygás lesz belőle. Én ezt kívánom neked.
4: Úgy legyen.
0: Jó, legyen úgy akkor, jó?
4: És akkor ezzel a 7-es évvel, ezzel úgy mondtad, hogy ez nem annyira szerencsés.
0: Ja, várjál, most nézem, igen. Nem, ja, bocsánat. Most még
4: január 4-től a 7-esbe lépek.
0: Igen, most tudom, igen, még a 6-os évedet néztem. De januártól viszont, igen, 7-es évedbe lépsz. Hát figyelj, vállalkozás indítására az is alkalmas, mert új célok, itt ez a lényeg, hogy Szaturnusz házadatot kell hoznunk. És itt azt mondanám, hogy itt... akkor is azt mondom, hogy az első fél éved is egész jónak tűnik. Tehát nem látok olyan akadályokat, ami olyan nehézségeket nem látok, amit hálásnak nem kell mondanom, hanem pozitív dolgokat látok a 7-es éven belül. Sőt, azt mondanám, hogy a 7-es évhez hozzáadom a 3-as sorsmisszió számod, ugye ez is árnyai, akkor 10-es 1-es kapunk, tehát egy 7-es éved van, de 1-essel színezve, ami megint csak az új dolgok elindítását jelenti. És a 7-es év meg azt jelenti, hogy hosszú távra gondolkozol, elindítasz valamit, aminek természetesen meg lesz az eredménye. És nem látok ilyen figyelmeztetéseket, hogy itt főleg az év elejétől vagy fél évig, itt nagyon jó összefüggések vannak, nem látok semmi nehézséget. Úgyhogy azt mondom, továbbra is azt mondom, hogy mindent bele, mert okos lány vagy, nem féltelek én téged. Ki van ezt találva, igaz?
4: Köszönöm szépen. Jó.
0: Jó, Edith, köszönöm. Minden jót és sok sikert kívánok.
4: Köszönöm szépen, kívánok.
0: Majd hívjál fel egy fél év múlva, hogy áll a vállalkodásod. Jó, hogy örüljünk, hogy hadd tudjunk mi is örülni neked, jó?
4: Jó, köszönöm szépen, megteszem.
0: Jó, oké.
4: Jó estét, jó pihenést.
0: Köszönöm, szia, minden jót neked is, szia. Na, kedves barátom, nagyon örülök, hogy Edith fölhívott, mert akkor itt tényleg mindent meg tudtunk beszélni. Azért szeretem a telefon, mert itt rögtön a dolgok lényegére tudunk térni. Lakásvásárolni, írja Edith itt az üzenőfalon, igen, de igen, de hogy milyen célból, azt nem tudtam, mert annyi okból lehet lakást venni, családi dolgokat megoldani, mint látjuk, kiderült, hogy vállalkodást szeretne csinálni abban a lakásban. Na, kedves barátom, úgy örülök, hogy együtt lehetünk ma is. Hát, most már ne szóljon a telefon, hogy valami csörög. De csak fölhívom, fölveszem, jó, és azt mondom, hogy akkor legközelebb megbeszéljük. Jó, halló, tessék, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, szervusz, én Timár Katalin vagyok, már rég beszéltünk, és szeretném, hogyha mondanál nekem egy-két dolgot még, hogy mi vár rá még idén.
0: Kedves Katalin, drágaságom, 13 perccel léptük túl a műsoridőt már, és arra
5: kérlek... Nem este 10-ig vagytok?
0: Nem, szó sincs róla, 1 óra nekem bőven elég, hogy az agytekervényeim már úgy elfáradtak, hogy őrület. Örülök, hogy még létezem, de a jövő héten is itt leszek, jó? Sok szeretettel várlak.
5: De olyan nehéz fölhívni valateket.
0: De ugyan már ne viccel, bár itt most folyamatosan hívszak és el...
5: De most már ennyit, amennyi idő alatt beszélünk, már rég megnéztél volna, mert benne vagyok a gépedben.
0: Nem vagy te kicsit türelmetlen?
5: De.
0: Néha türelmet is kell tanulni, kedves Katalin, jó? Szeretettel várlak, a jövő héten maradjunk ennyibe, jó?
5: Hát azért lett volna érdekes, mert a fiam jön haza látogatóba, és szerettem volna egy kicsit, na mindegy.
0: Egy hét múlva is tudunk még mindenről beszélni, jó?
5: Hát, jó.
0: Köszönöm a türelmet. Hívjál 8 órakor, és akkor itt te leszel az első. Jó, veled kezdjük.
5: Jó. Köszi, szia.
0: Én is, minden jó, szia. Na, kedves barátaim, akkor viszont tényleg vége a műsoridőnek. A Margit is itt van. Szia, Margit, örülök, hogy itt vagy. Köszönjük a jó kívánságokat. Jó, és akkor mi van most? Egy végefőn címzenét be kell játszani, igaz? Szokás szerint hadd szóljon. Hadd szóljon.
6: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.
7: Egy újabb sláger itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

fear, but only treasure, the pleasure when we

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

0: Funky Night. Oh yeah.
1: Pour te laisser pas trop.
2: Don't close.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu